9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

sit together on the sofa with the music way down.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitalio Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok jó rádió. A legjobb zenék.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Oh no. Oh yes. Oh no.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Vitag jó rádió.
1: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
3: Schumacher.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, gratulálok! Jó, hogy a zenét, de most volt egy másik, sikottam már a zenét.

0: és a látóműszak a péntek délutánot hangja. Mert a munka vége csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd! Látóműszak. A látó nálad van, nálad van.
1: Turn the nights into a glory day.

Nos, hát hölgyek, urak, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangió rádiót hallgatjátok, melyben útjára indul a péntekenként jelentkező váltóműszak. Ne feledd, a váltó a te kezedben van. 2-től 4-ig frissítő slágerek és egy kis chill itt a Bitangió rádióban. Így a munka végére. Hiszen ma általában csak kettőig kell dolgozni. Akik tovább dolgoznak, azoknak részvétem. Tartsatok ki, hiszen péntek van, kezdődik a hétvége. Egy a lényeg, jobbnál jobb zenék. Remek hangulat. És aki erről gondoskodik, szerint személyen Pit. Pontosan 16 óráig fogok muzsikálni nektek. Az elmúlt percekben ő volt DJ Bobo és a Prey. Folytatásban majd megyünk tovább Pink felvételével, és itt lesz még velünk Monty Python is. És jön még egy hazai felvétel, és érkezik majd DJ Lotters is a Vinnélek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, tartsatok velünk! Hiszen ahogy ez a műsor is, illetve a többi is, csak is nektek szól. És mivel ilyen sikeresen végigbeszéltem ezt a felvételt, így hadd csak egy kis névsorolvasást a cseten. Itt van velünk Vandi 98, Kata, Lara, Maskura 67 és Szörnyela egyelőre. Remélem, hogy egyre többen leszünk, hölgyek, urak. Üdvözlöm cseteseinket és külső hallgatóinkat egyaránt. Kezdetét vette a mai műsor. Egy kis freedom, egy kis szabadság, egy kis spray, minden, amit akartok. Péntek, kora délután.

Nos, hát hölgyek, urak, a folytatásban elsőként nosztalgiázunk egy icike-picikét így a Márton műszak keretein belül, hiszen érkezik Kaoma és a Lambada című felvétele. Hölgyeim, hétvégén olyan jó idő lesz, hogy elő lehet kapkodni a fűszoknyát. Azt mondják, hogy egyes területeken akár 30 fok is várható. És hétfőn kedden az ország délkeleti részén akár 32 fokra is lehet már számítani. Úgyhogy hölgyek, ennek örömére kapjátok elő a fűszoknyát, hiszen a hétvégén igazi nyárias időre lehet számítani. Kaomáék után érkezik majd egy igazi legenda. Érkezik Carlos Santana és a Maria Maria. Aztán itt lesz még velünk Round One és a Rocky című film betétdala. És ha már a legendáknál tartunk, többek között itt lesz velünk Michael Jackson és Smokey is. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Tartsanunk továbbra is. És ugye a következő percekben, ezek után, a dalok után még mire számíthat. Többek között itt lesz velünk Cosmix, Sweet és One Mekko is. Érezd magad jól! Délutáni váltóműszak velem Pittel minden pénteken 14-től 16 óráig. Könnyed délutáni szórakozás itt a Bitangyó Rádióban. És akkor hölgyeim és uraim, de leginkább hölgyeim, elő a fűszoknyát, ahogy mondtam, egy kis lambadára.

Nos, hát hölgyek, urak, az elmúlt percekben ő volt Ricky Martin. A folytatásban pedig ismételten egy időutazásban veszünk részt, hiszen érkezik Bonnie M és a Felicidade című felvétele, aztán még mindig maradunk ennél a műfajnál és ennél a korszaknál, hiszen érkezik Abba és a Fernando, aztán egy ilyen nagyon nagyot ugrunk, méghozzá hazai vizekre evezve. Jön Ella Junior feat. Desperado is a ma éjjel. És hát ugye mivel lavírozunk különböző korok, korszakok és különböző stílusok között, Ella Juniorék után szabadon érkezik majd Bee Gees és a Stay Alive című muzsikája. Aztán végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként ennek a blokknak a végére Guns N' Roses felvétele került. További jó szórakozást mindenkinek, és ne feledjétek, hogy délután 4-től 6-ig érkezik hozzátok a Kicsi Oroszlán és a Hevesen Vegyesen című műsora, azaz Little Lion és a Hevesen Vegyesen itt a Bitangyó Rádióban. Úgyhogy nem áll meg az élet. Tessék hallgatni a Bitangyó Rádiót, ezt pedig még mindig ne feledjétek el, hogy a péntek délutáni váltóműszak.

Nos, hát hölgyek, urak, eljött a búcsú idején, a következő felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a váltóműszak itt a Vitangio Rádióban. Ebben a műsor, ha minden jól megy, akkor jövő héten pénteken 2-től 4-ig lesz hallható. De természetesen a műsor változás jogát fenntartjuk, hiszen bármi közbe jöhet. De a lényeg, hogy a folytatásban érkezik hozzátok, ami kicsi oroszlánunk érkezik, Little Lion és a Hevesen Vegyesen ide a Vitangio Rádió stúdiójába. Nem sokára átadom neki a stafétabotot. És hogy mi is lesz az utolsó kiválasztott felvétel? Jön Modern Talking és a Brother Louie. További szép napot, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Amennyiben tehetitek, menjetek ki a szabadba, hiszen több mint 30 fokra számíthatunk a hétvégén. De főként pünköst hétfőn. És még kedden is marha jó idő lesz, utána vissza esik egy kicsit a hőmérséklet. De akkor sem kell már a hidegtől tartani, hiszen általában 25-28 fok várható ország szerte. Úgyhogy a hétvégét csak is kizárólag a szabadban nyugdomos tölteni. Természetesen telefonon is lehet bennünket hallgatni, tehát a zsebedben magaddal tudsz vinni bennünket. Tehát, mint mondtam, kellemes délutánt mindenkinek. Találkozunk jövő héten szerdán, most pedig érkezik hozzátok Lion. És megjött hozzátok Brother Louie. Sziasztok!

Hello, hello, sziasztok! Csoda szép péntek délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. május 22-e. Szeretném megköszönni Pete-nek az előttem lévő fantasztikus két óra remeik zenei válogatását. Neked jó pihenést, csoda szép hétvégét. Hát egy kicsit eldiskuráltunk itt a háttérben, bevallom nektek őszintén, ritkán. Ritkán vagyunk egymás előtt után, de tudunk mind a ketten dumálni rendesen. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán. Zsuzsit szörnyen lát Mázlit, Maskura 67-et. Larát, Katát, Edit, Bubu 81-et, és a két robotunkat, Artu Ditut, na meg a nagyon okos Bobit. És a műsorvezető kollégák közül itt van velünk az előző két óra kiváló házigazdája, Pete.

itt van az Inzájér. Csak egy kicsit átcsúsztunk. Hát ugye én 3:45 után pár perccel értem haza. Dolgoztam, ezek a péntekek nekem amúgy különben este 7-8-ig szoktak tartani, de ugye az elmúlt hónapban történt egy kis változás az életembe. Úgyhogy hát nagy valószínűséggel lesz majd olyan hét, amikor Szil nem tud itt lenni veletek, sajnos. És ezeken a péntekeken én ide megpróbálok becsúszni hozzátok. Winzájér. Na hát, keresem a fonalat. Beindulnak a zenék, beindulok én is. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. A Messenger csoportban szeretettel köszöntöm Tündért és Bubut.

Hát ugye hétfőn azt ígértem nektek, hogy szombaton reggel 8-kor jövök, és már volt, aki ma megkérdezte tőlem, hogy de hát akkor holnap reggel nem leszek, de leszek holnap reggel 8-tól 10-ig, itt leszek veletek, ébrezgetlek benneteket, na megadom az útra valót a barátaimnak, akik érkeznek majd ugye hozzám a holnapi nap folyamán.

és hát azt nem feltétlenül mondom, hogy lazulni, mindent fogunk csinálni, hevesen, vegyesen, ahogy ezt tőlem megszokhattátok. Hozok régit és újat is, lemezeket is. Joe-nak is. Puszi. Ed Sheeran az első előadónk.

0: az érdeklődik, hogy ő mikor kap ennyi puszit. Hát figyelj, én Joe-val már találkoztam, képzeld el. Elmondhatom, hogy személyes ismerősöm. Maskura az ő kedves neje. És hát bőszen tűri az, hogy én ilyen közvetlen vagyok velük. Mika dolgozik. Pedig már küldtem neki. Akkor majd mindjárt jön a nyomász videó. Nem akarlak benneteket sokkolni, de én következő hét hétfőig szabadságon vagyok. Márhogy nem most hétfőig, hanem az utána következő hétfőig. Itt van velünk Szilvióm is. Szia Andi, jó adit neked, szép napot mindenkinek. Puszi drága, köszönöm szépen. Hát, ami dutyidilink is, a hantabolyunk is dolgozik. Júj, hát jön egy új dal.
1: A részemből már eleged, de vártam.
0: Zapar az egy, és köszi. Hát én is várom, hogy legyen a helyem a világban.

zapar az ecsi, és a köszi, és hát ez megint egy új dal, ami rögtön elsőre a szívembe, a lelkembe, és minden porcikámba beleitta magát. Jó kis nóta ez.

A Rasta Vitéz és Varga Viktor. I'm in love with life, I'm in love with life, I'm in love with life, oh yeah, like a lion made of iron, me strong. Szeretettel köszöntöm kacajkánkat és remek adást, jó hangulatuk kívánok, Lionka. Köszönöm szépen puszi ölelés neked is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.

kis reggae muzsika. Annak idején ezelőtt 8-9 évvel. Igaz, hogy azok a hétfői napok voltak, amikor hétfőn 14-től 16-ig ide tudtam bújni Pinocchio elé, mert éppen nem dolgoztam. Akkor voltak ilyen jó kis rasta, reggae füstös dalok. Péntekenként pedig bolondóra volt. Emlékszel, Maskura?

régi szép idők, amikor még petrol lámpa hajtotta a seprűt. Hát bolondóra az ma is lehet. Majd ahogy a hangulat és a kedvetek adja. De már egy gyönyörű, szép, piros lemezt pörgetek a lemezjátszón.

Michael Jackson ebben az évben, illetve hát nem ő, mert ugye ő már ott odafönn van. De az örökösök úgy gondolták, hogy a film mellé jár egy number one dupla album is.

Ugye rólam azt lehet tudni, hogy a hevesen vegyesen azt akarja, hogy igyekszem nektek mindig egészen a régmúlt időkből a napjainkig külföldit is, magyart is és minden stílust is bevarázsolni úgy, hogy egy élhető, hallgatható műsor legyen. És ha véletlenül odáig fajulok, hogy egy tematikus műsort összerakok, nem azért, mert nem tudnék, akár hetente többször is, ha az időm engedné. Egyszerűen azt vettem észre, hogy jobban szeretitek ezt a vegyes műsort, nem menekültök el egy-egy rockzenénél,

Szóval hétfőn filmzenéztünk, de a filmzenék is igazán hevesen vegyesen sikerettek. Szóval én igyekszem megtalálni veletek a hangot. Amore mio. És a kamera.

büszkén állítom, hogy legalább annyi hölgy hallgatom van, mint pasi. Szóval én nem próbálom becsábítgatni a férfiakat. Természetesen örülök nektek.

Hát ezek az internetes szerelmek. Ezekkel vigyázni kell, kedves Máza. Mert amikor te vagy itt téged, amikor a másik van itt, akkor az. Otca verza. Ilyenek a pasik is, ilyenek a nők is. Amikor a másik van itt, akkor az.

0: Ő még itt van, vagy már...
1: Egy négyes street lemezt pörgetek.
0: Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell.
1: Mert bizony már ez is meg van lemezelve.
0: És én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Hát ugye holnap jönnek a barátok, és Tündér, mivel találkoztunk húsvétkor, megelőlegeztem, azt mondta, hogy szeretne meglepni egy lemezzel, én válasszak, és hát ugye ez a 4 Street album volt a választás. Sajnos egyelőre csak a szebb napok érhető el lemezen. Bár én már a Kováéknál is lobbizok erősen, hogy dobjanak már egy best of Kowalski vinil.

albumot. Egy maxi lemez került fel a lemezjátszóra. Village People. Jó műsorvezetés, szép délutánt neked és mindenkinek, írta nekem Vida Erika. Köszönöm szépen, drága, nagy puszi, nagy ölelés. Hát én egy kicsit veled szemben előnybe vagyok, mert én milyen holnap megölelgetem őket. De nagyon hamar el fog telni az a jövő hét és csütörtökön már téged is.

Érdeklődik a mi kedves tündérünk, lehet náluk lobbizni ez ügyben. Hát ugye Szebenyi Danit követem, nem csak őt, hát ugye az egész Kowalski meg a Vegán. És a Dani a minap megosztott egy képet és hozzá egy szüsszenetet, hogy ugye LGT lemezt hallgat. És hát kérdezte a kedves összegyűlteket, hogy ki esetleg van-e köztünk olyan, aki esetleg lemezt hallgat, és ha igen, akkor miért? És hát éltem az alkalommal, és azt írtam neki, hogy én bármit meghallgatok szívesen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudnék örülni egy Kowalski meg a Vega Best Of-nak. És szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így.

Úgy gondolom, kedves Mázli, hogy az évek és a rutin megoldja kezelni ezeket a dolgokat. Engem a kedves hallgatók már nem tudnak kizökkenteni, csak a kollégák. Itt van velünk Boborján is. Szia, Boborján! Szép délutánt, jó zenehallgatást kívánok neked! Village people!

képzeld el, kedves tündér, hogy nem hagyott Dániel válasz nélkül, azt írta, jó lenne egy vinil válogatás esetleg felkiáltó jellel.

70-es évek végének egyik legnépszerűbb amerikai diszko együttese. A legjobbakat halljátok összegyúrva.

Hát, kedves Boborján, akkor én vagyok a ritka kivétel, aki nem úgy öltözik, nem úgy eszik, nem úgy gondolkodik, nem úgy zenél, nem úgy viselkedik, mint bárki más. Azt szoktam mondani, én vagyok a fekete bárány, de ugye erre egyből jönnek az ilyet kommentek, hogy jó, mi történt a kis oroszlánnal, fekete

csak abban lehet kiölni a nemzeti ételeket, öltözeteket, szokásokat, zenéket, aki hagyja. Népviseletet ugye én nem hordtam soha a büdös életben. Sőt, néptáncolni se tudok, mert azt szoktam mondani, hogy az a nép még nem született meg, ahogy én táncolom.

Gáborján, ami egy kicsit felkavaró hallgató, már ha hallgat egyáltalán. Szerintem különben nem hallgat, mert ha hallgatnak, akkor erre reagálna. Csak bejön és itt megpróbál egy kicsit polgárt pukkasztani. Úgyhogy ne vegyétek magatokra.

megint ugrunk, csak most visszafele. Szintén egy Moxi lemez pörög a lemezjátszón. Repüljön oda Silvionak.

Anna, szeretettel köszöntöm a chat falunkon Tikát is. Szerintem gyorsan át is állok a digitális technikára a lemezekről. Mert aztán jön a bakit akarunk tábla.

ez az azt álmodtam, googoltam a tóba fiú. Úgy gondolja, hogy engem lehet bosszantani. Hála jó Istennek! Büszkén vallom. Aha. Vannak itt azért elegen, akik szívesen hallgatják a műsoromat, nekik nagyon szépen köszönöm. Nem, eddig nem volt baki basszus.

Berakott egy képet, hogy jöttem vidám kedreggelt kívánni. Te mondd, drága, azt akarod, hogy megverjünk? Péntek van!

tőlem egy költői kérdés felém. Nem tőlem. Oroszlánból bárány? Fekete. Tudod, Kacajka, én vagyok a rossz. Mindig. Lenin mauzóleum linóleumozása. Persze aztán jön a moszkvi szuszkulcs. És társaim, tudod?

Közben mi a Lenin mauzóleumot Leninóleumoztuk. Like 70-es, 80-as évek divatja.

Mázli azt írta a cseten, képzeljétek el, hogy hozzuk zavarba. Engem. Fogd meg a söröm. Én mellette maximum csak zavarba lehet jönni. Tika írta is. Feed the Little Lion, te még nem ismered.

ezt a dalt Pete-nél hallottam először, és szerettem bele, úgyhogy küldöm neki az előző két óráért. Szánom, bánom bűnömet. Hi, Peugeot Bitangio Radio.

Ditangok. Csodaszép hétvégét. Weekend van. Sőne szokrende. Wow, úrlau van. Kedves Andrá, most értünk haza mi is, és már sok szeretettel. Köszöntünk és hallgatunk a teraszunkon. Puszi ölelés. Szituskának és Józsefnek. Ugye kaptunk egy statisztikát itt a Bitangyó Rádió chat falán. A szépen beszélők és a káromkodók megosztása a földön. 50-50, fele-fele. Ugye az egyik fele azt állítja, hogy kurva kevesen vagyunk. A másik fele pedig az, hogy bémeg. Gondoltam volna, hogy ilyen pam-pam-pam-pam sokan vagyunk.

0: 90-es.
1: Tényleg, de kell. Na de tényleg van olyan ember, akit szégyeltek. De azért kell.
0: És a 2000-es évektől.

0: Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Elveszettem a fonalat, hogy közben mit kell Tündérnek megmutatni. Jennifer Lopez, Pitbull. Repül oda a teraszra. In the floor.

adást kívánok neked! Zenei műsorvezető írta nekem kedves szürke kisegér. Szép hétvégét kíván mindenkinek! Puszi ölelés! Mindenked is!

ezeket az egyik spotomat se a bolha piacon vettem. A spotjaimat Jetski, Kézi, illetve jó magam készítettem. Van bennük ilyen is, olyan is.

Mai napon 18 óráig vagyok itt veletek. Aztán majd érkezik hozzátok Pinocchio. És a Pen Party az a péntek esti mega party. Lesz sok-sok overdrive. Hát, ha azt hittétek, hogy megint abbát hozok, akkor tévedtetek. Hiszen a film betét dalát választottam a Mamma Mia filmből. Cher és Andy Gracia duettje. Bitangyó Rádió.

adjak esélyt annak a baki táblának. Ez 1994-es a Moxi lemez. Loft és a Holdon. De mi még a Földön vagyunk.

kicsit kíváncsi vagyok a videóval kapcsolatban, úgyhogy majd elképzelhető, hogy kinyomom a mikrofon, hogy megkukkantsam a következő zene alatt. Úgyhogy utána azt halljátok, hogy lemegy a hang, fölmegy a hang, de az Andi nem beszél. Akkor bizony, úgy maradt a mikrofon.

egyre kíváncsi vagyok. Azt írta, Tika, sajnos lemaradt a videóból az első egy perc, míg idegből letekert 3 métert, de annyira röhögtem, hogy nem tudtam felvenni videóra.

OMD, orkesztra Manover in the Dark. És az Enola Gay itt a Bitangyó rádióban. Together, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever. Together, forever, forever, forever, forever, forever, forever. Hey! Captain Jack. Forever, forever, forever, forever. Hát hogy? Örökké. Örökkön örökké. Vagy újra. Együtt. Holnap lesz. Together again. De majd hétfőn.

Olé! Hú, ránéztem az órára. Cirka 35 percen van, meg az az 5. Amivel hétfőnként belém csúszik Pinokkió, igaz? És hát még meg is kéne bolondulni, hiszen ha péntek van és 16-18-ig Little Lion van, akkor némi bolondóra se ártana.

szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csetfalán Bandi 98-at. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csetfalán Bandi 98-at.

20-tól, 22-ig pedig Tóth Wolf Attila és a Jam. És hát mivel ki lettem oktatva és okosítva, ezért elárulom nektek, hogy Vales kapitány kedvenc zenéit fogja játszani. Nagy puszim! Hegedűs Juditkának! Szia, drága!

megérkezett. Pista 67 is, puszi ölelés oda is. Neked muszáj lesz, kedves tündér mazohistának lenni, hiszen miattatok. Állok ide be 8-tól, 10 óráig, hogy hozzak nektek egy kis útravaló zenét. Isten, igazából játszhatnám az egész utat végig, hiszen nem lesz utána élő műsor jó hosszan. De hát ugye azt beszéltük meg, hogy Passauba lesz a randi, az első randi. Megmutatom Musukának, Tündérnek és Kisklányinak Passaut. Egy csodaszép város, nekem Budapest. Olyan feelingje van még kicsit, mint Budapestnek. És most nem a 8. kerületre gondolok, hanem a Várra, a Dunára, a Hidakra. Persze Budapestnek sokkal szebb hídjai vannak, meg szebb a parlamentünk is.

Viszont Passaúnak van egy csodája, fönn a várból megtekinthető. A három folyó városának hívják, hiszen a Duna, az Inn és az Ilz folyik össze. És az érdekessége a dolognak az, hogy mind a három folyónak más különböző színe van. Hiszen teljesen más helyről jönnek a folyók, más hoznak magukkal. Na kezdjünk megbolondulni. Az utolsó Maxi lemezem a mai napra. Tényleg? Lecsúcs a marcsám.

0: megnézte.
1: Hát az ilyen és ehhez hasonló lemezeket majd dugdosnom kell holnaptól. Tündér különben nagyon cuki, és én tudom, hogy katarzis lesz nála.
2: 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

napjainkig. A legjobb remixek... Feldolgozás.

akkor húzzuk meg a végét. Gyere babám, adjál neki! Balkán fanatik, és a Bolond Óra itt a Bitangyó Rádióban.

0: nagyon érdeklődik, hogy mi ez a sport. Hát az, amikor ugye... Az előbb hallhattad az, hogy a 60-as, 70-es...
1: Sziasztok! A 80-as. Zocsomacsó zenekarból, ez pedig a Zsolem Music World, a napsüsserátok.
2: A hegyi tolvaj egy halászutka feldolgozás, ami Szia Mia, Haramia refrénnel.
0: Ez is egy sport.
2: Egyébként ez onnan van, hogy amikor kislányomat vittem Csiribirire, ott hallottam ezt a dalt, és mondtam, hogy ezt ha Manu Csao hallaná, biztos feldolgozná, úgyhogy őt megelőzve gyorsan csináljuk meg mi.
3: Még miért lenyúlná?
2: Miért lenyúlná, ezt csináljuk meg mi. Nyilván ez visz, de egyébként...
0: És hát ebben a szösszenetben egy kicsit hallhattok az Ocsomacsótól, illetve Zsolemtől ezt a kis beharangozót, és hát ugye... a hegyi tolvaj. Hát szia, mi a Haramia. Mert ugye így köszöntöttem a minap kedves szürke kisegeret és Dutyi Dilit. Hát szia, mi a Haramia.

Őszintén gondolkodom, megszüntetem a Facebook csoportot, legalábbis a Messenger. Úgy gondolom, hogy azok, akik el akarnak érni minket, azok el tudnak. Majd, ha rádiózdája akar, akkor csinál

kedves maskura, lesznek olyanok, akik nem fognak idejönni, ahogy eddig se jöttek. De ahogy eddig is megtaláltak privátba, úgy ezután is megfognak.

Egy igazán fantasztikus polgár pukkasztó csapat, ők a Leningrád Cowboy. Those were the day. Hát azok az ábrándó szép napok. Boborján akart hasba akasztani, de másnak sikerült.

Regina és a Day by Day itt a Bitangyó Rádióban. 18 órától érkezik hozzátok a fafejű fafiú, Pinocchio és a Pen Party. 20 órától pedig Tóth Wolf Attila és a Jam. Holnap reggel 8-tól 10 óráig érkezem hozzátok. Ha van kedvetek, időtök, ébredezzetek velem. És hát hétfőn 18-tól 20 óráig itt leszünk.

0: És akkor nekem nem maradt más hátra. Megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, és akkor részemről a Messenger csoport befejezve. Eddig is megtaláltatok, ezután is megfogtok.
1: Nekem a világ telettél, ameddig a varázslat kitartó érünk.
0: Külön köszönet és nagy ölelés a Bitangyó Rádió chat falán aktív köszönöm hallgatóknak. Kívánok nektek fantasztikus péntek estét. Érezzétek jól magatokat Pinokióval, aztán Wolffal. Holnap reggel 8-tól várlak benneteket szeretettel. Csoda szép estét, sziasztok, ciao.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve.

Hello! Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Beatang jó rádió, benne pedig már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen... Meddig? 20 óráig! Hiszem a péntek van! És ha péntek, akkor kérem szépen péntek esti megaparti! Amiről bizony nem illik lemaradni, hát eset maradj le! Aki bizony lemarad, basszus kulcs, az úgy jár! Vagy a levesbe! És... Jaj, basszus, hát a legfontosabbat elfedettem. Hát szeretném megköszönni, hát bazd meg ott, akarom mondani, már megint szépen csúnyán beszélek. Hát Lion, bennem maradtál, basszus, hallod? Lépjél már ki onnan. Beleléptél a szférámba. Na, szóval szeretném megköszönni az elmúlt két adását, kérem szépen Little Lionnak. Ja, volt itten, kérem szépen minden, volt itten hevesen, volt itten vegyesen. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a péntek esti megaparti, amiről bizony nem illik lemaradni.

Na, kérem szépen, bitangyorradio.com. Mi van, nincs bicajom? Mi van a bicajoddal? Hey, bicikli, piros bicikli, még az éjjel, mi van, basszus kulcs? Hát, meg vagyok teljesen zavarodva. Hát, várj, mit akartam játszani, basszus? Hol a maskura? Maskura, várj, mit akartam játszani? Mi hiányzik? Várjál. Az hiányzik, igen. Várjál, nem jó, basszus, várjál, megkeresem. Kit keresem? Megkeresem. Na! Várjál, megtaláltam? Nem találtam. Na basszus, itt valami árulás van. Na, megvan! Na, hölgyek, urak, akkor kezdődjék a show! Ez a

0: Na, hogyek urak, ez a Bitangyó Rádió, benne tehát a Maxi... Basz, meg de hülye vagyok. Na, mi van? Szóval benne a fafejű fafiú Pinókió. Ez itt a péntek este meg a parti. Benne pedig ugye a munkakeresők, dala kérem szépen, hát hello, Béla vagyok. Igaz a maskú? Hello, hello, hello, hello. This is the Bitangyó Radio Station. Hello, Béla vagyok. És te? Hát te ki vagy? Ja, hát azt nem tudni. Béla vagyok. Ó, de bizony, igaz, Misu? A munkától undorodok. Hát a maskora basszus. Ha valaki tud. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni. De gyerekek! Hát figyelem! Dolgozzon a fene! Inkább a kocsmába megyek!
1: Inkább a kocsmába megyek!
0: Hát egyes uraim, irány a kocsma! Hello! Béla vagyok! Hát ott basszus, hol? Hát hol máshol? Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni. Jaj, bubukám, hát a történt, ami történt, tudod. A lényeg, hogy itt vagyok a chatfalon, kérem szépen. Ez a bitangyoradio.com, benne a fafejű fafjú Pinok, és persze benne a péntek esti meg a party.
1: Ez a dal szóljon a Béláknak!
0: Na, Béláim! Hello!
1: Hello! Béla vagyok!
0: Hát kérem szépen, rüheljük ezt a munkát, meg valam őszintén, rüheljük ezt a munkát.
1: A munkától undorodom, ha valaki tud.
0: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát már rám férne, basszus.
1: Felejtsen el szólni.
0: Hello!
1: Béla vagyok!
0: Hát Béláim! Kap be! Na, állj, húzzál sorszámot! Hol van Tika? Te megfejelem! Hozzak a kutgyűrűt! Ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Hát elmentem én reggel, a basszus reggel 4 órakor dolgozni. Hát nem volt kedvem ott maradni, de hát muszáj volt.

0: hozni.
1: Hát ne felejtsen el szólni. Hát gyerekek, képzeljétek, történt valami.
0: Hello, Béla vagyok.
1: Na, Kata. Lundorodom. Ja, mástól is. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni.
0: Dolgozzon a fene!
1: Hát dolgozzon a fene az anyám ideges úristen itt.
0: Kába kocsmába megyek! Hello! Béla vagyok!
1: Most mi van, maskara? Megint hova mész dolgozni?
0: Anyám dolgozni!
1: Hát most mondom, hogy ne dolgozzál, mert akkor nem érhet balesete.
0: Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni,
1: hát ne felejtsen el szólni. Hello, Béla vagy... Ja nem, Zoli vagyok. Még mindig Zoli vagyok. No, kérem szépen. Ugye már több éve diszkózom, ugye? Hát közel... Passzus, nem is tudom, 40 éve körülbelül. Aztán ugye közel 10x éve ugye rádiózom már. És bizony, ugye években már bizony vannak, megalakultak a műsorem, ugye hétfőnként retrót játszom, ugye általában ugye 70-es, 80-es éveket ugye játszom ugye hétfőnként. Ugye szerdánként által ugye megosztom az adást, ugye van egy kis 80-es, és persze van benne, ugye néha van benne ugye 90-es évek, vagy éppen az egész műsor 90-es. És van a péntek, ugye, ugye néha van benne, ugye 90-es évek, vagy éppen az egész műsor 90-es.

zene is szokott egyébként néha-néha. Hello Bubu! Hello Hava! Hello Kata! Hello Lara! Hello Maskó! Hello Pista a 27! Jaj, szürke kis egér! Ki bizony minden lukba belefér! De szerintem a háttérben Tika is van, csak éppen most telefonál a lányával. Back in the UK!

Jaj, kedves ez Zorka, tudtam, hogy itt lesz az adás alatt, basszus kulcsot, hiába megy az állarc, tudtam, hogy itt lesz az adás alatt. Tudtam, kíváncsi, hogy mi lesz az adásból, annyira ismerlek, basszus, hallod? Állarc ide, állarc oda, lehet fönt, lehet lent, én bizony már kiismertelek. Back in the UK! Na, figyeljetek, Béláim! Ugye, mit hangja rá, de még mindig? Kinek kell rájulnie? Hova kell rájulnie? Az én kicsi számra?

0: Na kérem szépen, szóval Bitang Jó Rádió, benne a péntek esti, jót mondom, péntek esti, ja! Mi van most, péntek van? Igen, este van, akkor valóban a péntek esti, meg a parti, kérem szépen! Tudjátok, volt egy lány, akit én nagyon szerettem. Jobban szerettem az életemnél is, tény és való. Na jó, inkább nem mondok semmit. Back in the UK!
1: 1994! In 1996, we're still on the case. Hold tight, crew! Together, no one can stop us now!
0: No, mit kell visszaolvasnom, bazdnak? Vissza kell olvasztanom, mit kell csinálnom? De várjál, azt mondja, mi van, szürke kisegér, szia! Basszus! Mit kezdtem el? El se kezdtem! Hogy fejezném be? Vagy befejezem 20 órakor, basszus!

Vagy egy felvétel, egy amelyet ennek idején ugye még a Red Heat Kingpin és az ebben ugye vitt sikerre. Ez a To The Right Thing. Ez a Bitang Jó Rádió.

0: tudjátok, hogy szeretni jó. És bizony azt gondolom, hogy én bizony tudok szeretni. Egy bizony a szerelem, kérem szépen, nem múlik ám, tudjátok. Na, kérem szépen, To the Right Thing a Bitang Rádióban.
1: Party people!
0: Hát, party people! Ez a Bitang jó rádió. Benne a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20 óraig. Aztán érkezik, pasodatok, kérem szépen.
1: For the most exciting season!
0: Tóth Wolf Attila.

ugye tavaly évben ugye kétszer is ugye voltam, ugye a kedves családomban kérem szépen Scooter koncerten. Egyébként fantasztikus volt, mind hangzásban, mind pedig kérem szépen fénytechnikájában. Party People! A 61 éves HP Baxter, és a csapata a Scooter. Hello Sunci!

0: kérem szépen a bitangyorradio.com, benne a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Ez a Bitangyor Rádió, és persze benne a péntek esti megaparti. Most valamiért nem indult el. Azt mondja, hogy not fine. Hát ez egy idióta.
1: Egy örö, egy boldottán. Egy öröti boldottán.
0: Na kérem szépen, bitangyorradio.com. Szóval bizony van nekem egy szerelmem, kérem szépen, akár tetszik, akár nem. Ő Zorka, ez tény, kérem szépen, a tényekkel vitázni, ugye nem lett, azt tartja a nóta. Őt bárki és bármit is félreértene. A szerelem szép dolog. Még így idős korban is.

hello, hello, legszebbik menyem. Katica is ugye itt van a háttérben. Bizony, hogy velük voltam ugye a Scooter koncerten, ugye a fiammal és Katicával, így édes hármasban. Ez a két koncert fantasztikus erejű volt, kérem szépen mondom, mind fényben, mind pedig hangban. Régen voltam a koncerten, nem igazán vagyok egyébként olyan koncertre járó, megmondom őszintén. De ez, gyerekek, kibaszott jó volt.

Mindenki kiabáljon! Everybody shout! Scooter! Scooter! Harder! Faster!

Na kérem szépen! Ugye kérem szépen, hogy a 2020-ban kérem szépen jött egy vírus, és az egész világot megrengette mi voltjában. Ugye ez volt kérem szépen a koronavírus. Don't give a penny. Ennek alkalmában ugye született egy dal, amelynek a címe kérem szépen Fuck 2020. United we stand. Fast we save the rain. Then we save the

20 a Bitangó Rádióban, keresztében tehát egy kis scooter este. Pick me up before you go, go! Hello, Eddie! Hello, Bandi 98! Hello, Boborján! Hát, gyűltök ám, kérem szépen! Hello, Lara!

0: next tune we drop, we don't give a penny. Fuck 2020!
1: Na édesem, figyelj már oda kicsikét a háttérbe!
0: Fuck 2020!

0: Szakra szép, hogy a 2020-ban járunk, ugye ez volt a Scooter felvétel, ugye az a bizonyos koronavírus alkalmával ugye írodott felvétel, ez volt a Fuck 2020. This is the Bitangyol Radio Station.
1: Timmy Trumpet and Scooter! Ha ha!
0: Ha ha! Gyere, fújjad! Fújt az indulót! Ez a Bitangyol Rádió! Benne a fafejű Pinocchio!
2: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Na kérem szépen, bitangyorradio.com, hát figyelj, bubukám, hiszen megyünk a piacra!

Hát bizony, bizony, kérdezik szépen, how much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Ugye ez a nagy költői kérdés a Britannia Rádióban. Ez a Scooter! Egy fantasztikus élmény, kérem szépen, a tavalyi évben. Olyan bizony elkísérve az életem végéig. Fantasztikus koncert! Fantasztikus, dinamikus úriemberű H.P.

gyerekek! Lendület, dinamika! Sunshine in the air!

I said, I want to see you.

0: Hypa, hypa!
1: Hypa, hypa! Hypa, hypa!
0: Egy fantasztikus sikersorozat, kérem szépen!
1: So beautiful!
0: Ugye persze, ugye kellett, hogy HP Baxterre fantasztikus hangja. Igazából egyébként maga recept egyszerű. Egy kis trance muzsika. Semmi szöveg, csak bekiabálunk, kérem szépen mindenféle hülyeséget, és kész a sláger. Hypa, hypa!

0: keep the vibes.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet, kérem szépen, bitangyoradio.com.
0: Hypa, hypa!
1: Hypa, hypa!

Touchdown in the land. Na, köszönöm, kicsit, hogy elrévettünk ebben néhány percben. I'm a Raving, ugye ez a felvétel címe, ugye ez a Scooter felvétele. Ugye sokak nagy kedvence, kérem szépen. Ugye, mint például ugye Havának, vagy éppen a háttérben hallgatózó, legszebbik penyecskémnek, ugye Katicának.

Nana Minő. Hello, kedves Szörnyella! És a sor végül, hogy ezúttal Zarándok Balázs található. Hiszen érkezik 20 órától. Atya meg nagyatya, kérem szépen, Tóth Wolf Attila.

Na, kedves Pöskör, végre jó hír, érted? Elfáradt a szád is, legalább remélem. Let me be your Valentine!

Na, kérem szépen, bitangyóradio.com, benne ugye az éppen... Kinyitett szolgálatban a lévő fafejű Pinocchio egészen 20 óráig, hiszen érkezik majd 20 órától a Jam nagymestere, kérem szépen! A Jedi nagymester Tóth Wolf Attila. Amúgy ugye nem más, mint a maga az Atya Úristen. De mint tudjuk, persze azért igazából a legerősebb állat a nyúl!

0: Na, kérdez, hogy ez a Bitangyó rádióban a fafejű, fafejű Pinokió, hogy egészen úszragasztal érkezik, majd ugye hozzátok a Jedi nagymestere, kérem szépen, Tóth Wolf Attila, a Jemek királya, a Jemek nagy keverője, tehát 20 órától a lejátszok mögött.
1: Shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your

Move your

Nation! Stay tuned! Na, kérdő szépen a bitangyorradio.com, benne a fafejű Pinoki egészen 20 óráig.

0: your mind and your trousers!
1: Na kérem szépen! Hát akkor a réve. Hát kifizeti a révészt? Hát az utas kérem szépen. Jók az a nyolcadik utas a halál. Pitangyó Rádió. Rave and Shout.

0: Na kérem szépen, az előtt az egy nagy kedvencem, kérem szépen a Rave and Shout, kérem szépen a beatangyourradio.com. Tehát ki fizeti a révészt?
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the

A jól ismert egy Kiss muska, kérem szépen, az szakad a vízről, a basszus kocsa meg van ebben a tetves szobába. Tehát jól ismert egy Kiss muska, kérem szépen az I was made for loving you, baby. És arra születtem, kislány, hogy szeressenek téged. Hallod életem, arra születtem, hogy szeressenek téged. Ez bizony így van, így volt, és persze így is lesz. I was made for loving you, baby. Az egykori Kiss muska, kérem szépen, egészen más köntösben.

Bitangyó Rádió. Hű, de bitang melegen van. Na szóval, kedves hallgatók, azt mondjátok, játszunk még?

Szóval azt mondjátok, hogy játszunk még. Kérem szépen, akkor játszunk még. Mert ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a fafejű Pinokio egészen 20 óráig. Azt mondjátok, játszunk még. A techno is back! A techno is back!

0: Na kérem szépen a bitangyorradio.com. Szóval szerintek, hogy játszunk még? Hát akkor játszunk még. Bitangyó Rádió! Egy rádióhatárok nélkül. Belekerül szépen a péntek esti megaparti egészen 20 óráig. Azt érkezik a Jedi lovag. Tóth Wolf Attila.
1: Good morning!
0: Good morning! Hát jó reggelt! Jó reggelt, Magyarország! Ébredjék álmából a világ!

kérdezem, hogy a rossz nyelv, ezt kell kezdőknek a Bitangyó Rádióban. Na, kisegér! Drász Vújtje, te vár is!

Kereszt, hogy a közben a csatorna megjelent már a következő kettőről műsor a házigazdája. A Jamek királya. Az űrgalaxis hős lovagja, kérem szépen, aki ugye megmenti az arra érdemelteket, kérem szépen, mint Katát. Átbitangyurádió.com. Aki lehet, hogy a megmentésre vár, kérem szépen, az jelentkezzen. A Wolfinál. És ő, kérem szépen, az űrbázisról indul majd. Megmentsen minden rászorulót, kérem szépen. A Bitangyurádió chatfalán.

közben a Litran is távozik, kérem szépen. Köszönöm szépen tehát az előző kettő műsor adását. Jó pihenést neked. És érkezik majd Tuszarától Wolfi. A Galaktikus űrbe, kérem szépen. És a Jammy-ével, amit ugye elcsent a nagymamától. Hello Kinga!

This is Modern Talking, kérem szépen. Ez egyébként egy Scooter remix. Így csempésztem bele ebbe a fejlődést, kérem szépen a Scootert. Ugye mi lassan ráfordulunk a finishre, kedves Wolfi barátom. Hiszen egyébként 20-rától már Tóth Wolf Attila. Egy kis űrgyemmel.

Hogy akkor a kidőm lassan a véget ér. És érkezik a Wolfi Kreszper 20 órától. Egy galaktikus jammel a Bitonyi Rádióban tehát.

Na kérem szépen! Én köszönöm szépen még egyszerre mindenki megtisztel és egyben kitűntött, hogy figyeljétem a 2 órában. Jól elpartiztunk, hol elrévettünk, vagy pedig eltévedtünk. Ugye azt tartja a mondás, hogy színház az egész élet, kérem szépen. Van benne persze némi igazság, meg hogy hagyjam.

0: Szóval én búcsúzom. Gyerekedik majd a lejátszok. Megékerem szépen Wolfi. És egy fantasztikus galaktikus jammel. További szép eset, kérem szépen, jó rádiózást!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir!

0: Kedves hallgatóink! Kapcsoljuk a Bitangyó Rádió konyháját, kellemes dzsemfogyasztást kívánunk!
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

Kis daloppal és felvételekkel. Kis ezt, mind felváltva.

Pitangyó estét kívánok mindenkinek, bár lejátszottam a Star Trek Voyager főcímzenéjét, ami egyben ugye a kapitánynak mondjuk úgy, hogy a főcímzenéje is, hát most abban a tekintetben, hogy a szignál alapja, de nem Disco Galactica következik, illetve mégsem. Na, hogy tisztjük tisztában a dolgot, szóval az a helyzet, hogy mivel a kapitány helyét bitorlom, mondjuk így, ezért azt gondoltam, hogy akkor gyógyulásképpen felajánlom neki, hogyha nem is tudja vezetni a műsort, meg nem mint a hajóját, de akkor legalább az ő zenéjét játszam le, és ezért ez egy ilyen galaktikus jam lesz, tehát nem Disco Galactica, mert nem a kapitány vezeti, meg nem is tudok annyit mesélni, mint a kapitány vagy Kitty, de remélem, hogy így is élvezetes lesz, hiszen az ő kedvenc zenéit hoztam. És amivel kezdtük, az a la carte-tól volt a Radio. Egyébként ez a formáció még föl fog bukkanni a mai nap folyamán később, csak szólok. Mindenkit üdvözlök a cseten is, meg a cseten kívül is. Jelen pillanatban az egyetlen elérhetőségünk, ez a chat.bithang_joo_radio.com, mivel sajnos technikai okok miatt a Messenger csetünk sem tud működni. Ezért mindenkit ide várok a csetre, aki már regisztrált, vagy aki majd fog regisztrálni. Jelen pillanatban itt van velünk a Földök úr, azaz a fafejű Földök Pilókió, neki köszönöm az előző 2 órát. Itt van a már emlegetett Varas kapitány, és természetesen itt van vele szíve választottja Kitty is. Itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu. Itt van Bandi 88, szemüvegemet majd mindjárt előveszem. Itt van velünk továbbá Bubu 81, hát akkor gondolom, hogy Bubuné is itt van, úgyhogy neki kezicsókolom. Itt van Kata, itt van Pista 67, Szeri Salamander barátom, Sucorgó Csá, Szörnyella, Szűke Kisegér, Tika és hát Darándok Balázs. Természetesen Balázsnak jelzem, hogy igen, vettem az adást, és ma le fog menni a dalod. Hiszen anélkül nincs Disco Galactica, ugye, hogy Zárnok Balázsnak lenne egy kérése, ma viszont ugye Disco Galactica helyett Galactikus Jam van, tehát mondjuk úgy, hogy majdnem Disco Galactica. Na, hát ne szaporítsam tovább a szót, ha úgyse tudom, inkább jöjjön az első felvételünk, jöjjön a The Humanoids-tól a Laser Dancer, egy Laser Dance remix formájában. Ezzel kívánok mindenkinek jó jam fogyasztást!

Na hát gyors szolgálati közlemények következnek. Először is a kapitány, mint mondottam, itt van a cseppen, tehát vele lehet beszélgetni írásban, de adásban most nem lesz itt. És mivel nem az, tehát úgy kvázi az ő műsor, hogy az ő dalai szólnak, de nem abban a szerkesztésben, ahogy ő szokta szerkeszteni a Kittivel az adást, ezért nem is abban a sorrendben lesznek a dalok, vagy hogy mondjam, tehát ne tessék azt várni, hogy ugyanaz a műsor következik, mintha a kapitány lenne itt. Tehát éppen ezért szólt meg most egy újdonság, és ma még meg fog szólni kicsit később a másik újdonság. Tehát kicsit más lesz a felállás, mint megszoktuk, másrészt pedig nincs kívánságteljesítés, tehát Zalándok Balázs az egyetlen kivétel, és csak a műsor tematikája miatt mondjuk úgy. Tehát ezért az ő kérését tudom teljesíteni, más kérését nem tudom teljesíteni. Majd lesz olyan, hogy ha időben beérkeznek a kívánságok, akkor foglalkozunk vele. Igenígy vonatkozik ez majd a vasárnapi Italo Café 21-re is, tehát ott is tessék azt kérem szépen figyelembe venni, hogy nincs dalkérés teljesítés most jelen pillanatban. Ha lesz kívánság teljesítés, akkor majd szólok. Ja, és hát mivel ugye egy újdonságot hallottunk, és ha jól tudom, akkor ez a Laser Dancer remix, ez nem véletlen volt, hiszen ez egy hivatalos remix, ráadásul Michel van der Kuijhoz kötődik, hiszen ő van a Humanoids projekt mögött, és ugye hát nem kell mondani, hogy a Laser Dancer egy utalás a Laser Dance-re. Na, de menjünk tovább, és akkor újdonság után jöjjön egy kis régiség, méghozzá elég régiség, mert hogy jön a Tokyo Twist a Tone Bandtől egy 12 inches verzióban.

Kitty felajánlotta a segítségét nekem, mármint úgy értve, hogy szakmailag, tehát hogyha valamilyen információra szükségem van, de az a helyzet, Kitty, hogy most nem információra lenne szükségem, hanem arra, hogy megtudjam, hogy ki vitte a hangomat, és aki elvitte, hozza vissza, mert lassan megfulladok. Na, de addig is, amíg én összekaparom magam, ha már Tokió Twist, akkor menjünk el Japánba. És hoztam egy 1978-as alapítású formációt, ugye, akik három japán illetőből állnak, vagy álltak, mert hát most nem tudom, hogy ugye azt hiszem most jelen pillanatban már nem aktívak, mert ha jól tudom, akkor 2012-ben megszűntek létezni, bár bocsánat a kifejezésért. Szóval a Sárga Varázs zenekar következik, magyarra fordítva, ez a Yellow Magic Orchestra, és ugye a három új ember, akik 78-ban Tokióban alapították, az Harumi Hoshono, Yukihiro Takahashi és Ryuichi Sakamoto. És akkor menjünk kirándulni Tokió után egy ismeretlen városba, vagy egy ismeretlen földre, jöjjön a Technopolis.

leadni kérést. Hát most egy kicsit megfejelem a dolgot, Balázs, bocs, mert hogy az a helyzet, hogy te azt kérted, hogy jöjjön a Space-től a Tender Force, viszont mivel Space, és ugye tudjuk, hogy a Space nevű francia együttesnek valójában több dala is ikonikus szignálá vált a magyar televízióban, ezért utána következik egy olyan dal, ami egy ikonikus, bár nem a Space által szerzett ikonikus szignál, mármint magyar televíziós szignál, és az sem teljesen eredetiben, hanem a szignál feldolgozása. Na, hogy értsétek, tehát először jöjjön a Space és a Tender Force, utána pedig Amadeusztól a Delta.

Na hát akkor menjünk tovább egy olyan formációval, ami hát mondjuk úgy, hogy nagyon idealisztikus, nem realisztikus, és hát gyakorlatilag vagy nem praktikus, nem hasznos, tehát mondhatjuk úgy, hogy haszontalan, bár a zeneileg nem haszontalanok, de hát a nevük az, hogy Quixotic, és ez ugye azt jelenti, amit mondtam, hogy idealisztikus, nem realisztikus és haszontalan. Úgyhogy tőlük jön egy nem haszontalan dal, a Schwarzenegger.

0: Bizony, vasárnap Italo Café lesz a mi utcánkban, az Italo Café 21, tehát most nem Vidán parkolunk, hanem Italo Café lesz. Csak úgy felhívom a tisztelt figyelmet, de ettől függetlenül nem lesz kiválságműsor, mert nem nagyon érünk rá kívánságokat teljesíteni ilyen pillanatban. Majd ha lesz, akkor szólok, mint mondottam volt. És ez szó Katának is, meg mindenkinek is. Katának egyébként pedig jó éjszakát kívánunk, hiszen neki fölötték a pizsamát. Mi viszont megyünk tovább, és elfelejtettem az előbb hozzátenni, de ugye Kitty megírta a cseten, hogy a Quixotic valójában egy magyar előadó, hiszen Miklósi Krisztián nevéhez fűződik, aki néha az Amigod nevű formációban is szokott szintetizátorról játszani. Most viszont akkor, ha már Italo Café, akkor legyen valami kis italo jellegű, méghozzá jöjjön a Radiorama és a Bad Boy U egy különleges remix formájában, hiszen több betét is van benne.
1: So I went to a party late last night, felt I had to find a boy that's right.

Na hát az a helyzet, hogy nem ők informatikus, de hát nekem is van saját közvetlen hozzáférésű memóriám, és most közvetlen hozzáférek, és én úgy emlékszem, hogy a most következő dalt én már itt a kafében lejátszottam, de ha nem, akkor most lejátszásra kerül mindenképpen, méghozzá egy hosszú verzióban. És hogy miért mondtam, hogy saját közvetlen hozzáférésű memóriám? Hát mert az előadó tudja, hogy Wolfram. Júj, Kitty most ezért meg fog jönni, tudom. Na mindegy. Szóval jön Wolfram, Frederick Pictures és az Automatic Lover egy long versionben.

Na hát az előbbi dal 2-1-ben volt, hiszen hogy a kapitány is megírta, két dalban összemixelve, vagy összemontázsolva, vagy hogy mondják ezt, szóval mashup volt, abban a tekintetben, hogy D.T. Jackson Automatic Lover és Mr. Fletcher Take a Chance című dalai voltak egymásba építve, mondjuk így szépen magyarosul. Na, most viszont jön a Shokin van, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. Tehát az a helyzet, hogy van egy 80-as évekbeli eurodiszkó előadó, akit úgy hívják, hogy David James, Davy James, nem David, csak Davy James, és neki van egy olyan mixe, ahol ilyen 50-es, 60-as évekbeli amerikai dalokat, amerikai slágereket gyújt egybe. Ezért mondtam, hogy Shokin van, hiszen jön a Dream Baby. Ja igen, nem tettem hozzá, természetesen eurodiszkósítva.

De hát az a helyzet, hogy ugye a műsor elején elfelejtettem azt mondani, hogy azért sem tudom prezentálni azt, amit a Disco Galaktikában megszoktatok, mert nekem nincsenek meg azok az emlékeim, amik a kapitánynak megvannak. Tehát én nem tudom felidézni, hogy mi volt szakmunkás koromban, meg szakmunkás mondjuk én is voltam. Na, a lényeg, hogy tehát nem értem Szolnok Szandaszőről sem, meg Szolnokon sem, tehát nem tudom, hogy mi történt akkoriban ott, de a kapitány elmondja nekünk a cseten, tehát aki nincs a cseten, az most azért bánhatja, mert nem hallja, csak olvashatja legfeljebb. De hát majd, ha visszatér a kapitány, majd úgy is mesél még. Most viszont én elmesélem, hogy mi következik, hiszen azt mondtam a műsor elején, hogy ma még lesz egy alakált felvétel, na most jött el az ideje, hiszen jön a Morning Sunbird.

mondanám, hogy következik a játék, de hát most nem teszek fel játékkérdést, mert szerintem az első taktusokból meg lehet majd ismerni, hogy meg ide arra gondoltunk, mert ugye nem állok el nagy titkot, hogy mi ezek a kapitány kedvencei főleg, tehát megkértem Kitit és a kapitányt, hogy segítsenek egy kicsit a válogatásban, és hát hoztam egy Shadows dalt, ami nem a Shadows-é. Úgyhogy, hát most nyeremény nélkül vagy tétlékül, de fölteszem a kérdést, hogy vajon ki ismeri meg, hogy melyik dal, és ki, ki az eredeti előadója ennek a dalnak. Na figyelem, játék indul!

Ismerős a zene, gondolom, és tudjátok, hogy miért szól most az időjárás jelentés zenéje? Hát mert időjárás jelentés következik, bár nem tudom úgy prezentálni, mint a kapitány, de megpróbálom. Tehát szombaton továbbra is sok napsütésre számíthatunk Magyarország térségében, melyet csak időként zavarhatnak meg vékony fátyó és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északkeleti szél, hajnalban 13 délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet szombaton. Hát most csak egyszer a holnapi napot mondom, de mondhatom a vasárnapot is, mert hasonló időjárásra készülhetünk. Ez sehol sem fog, a napsütésre lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyú és kisebb gumoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Most viszont menjünk tovább, mert már bőven elment az első óra, sőt már 1,4 óra elment. Úgyhogy mielőtt rátérünk a rockvillámra, vagy ha autentikus akarok lenni az ördögvillarovatra, jöjjön DJ Dadótól a Metropolis.

A lényeg, hogy már menjünk, tudod? Ahhoz viszont megoldás kell, mert a fél megoldás, az csak a Schuster, meg jó, nem tudom, ismered-e? Schuster az inasát számfával a fejbe akarta vágni. Páfa meg lekapta a fejét. Na, Schuster felesége meg éppen belépett. Így kúfpofán. Azt mondja, Schuster, így se rossz. Azért mondom, hogy félmegoldással nem megyünk semmire, egy példa félmegoldása. Mint tudod ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohad ránk? Sok, az kevés, ne vicceljél már.

0: Amennyi terem, tudod? Na most, ne rohadjon rá ennyi alma, van már okos félmegoldás, szépen vágják ki a fákat. De már abba hagyták, nem azért, mert az eszük megjött, mert nem lehet kapni fűrészlapot.
1: Jam, Tóth Wolf Attilával.
2: Hofi Gézzel csak azért hoztam, mert ugye én sem vagyok teljesen komplett, hát bemondom, hogy osszák az akcept, miközben tudom, hogy nyugat-német, tehát elnézést kérek, valahogy téved az ember, pedig még arra is emlékeztem, hogy Ludovic Snyder volt az énekesük, és mégis bemondom, hogy osztrákok. Na, mindegy. Bubunak jó éjszakát kívánok, hiszen neki földözték a pizsamát, Bubunénak is jó éjszakát kívánok, akkor már mi viszont megyünk tovább, és hát engedtessék meg nekem, hogy mivel most én vagyok a kapitány, ezért az én űrhajom szignálja is következzem, ne csak a kapitányé, ne csak valesé. Úgyhogy figyelem, őket becsatolni, aki még nem csatolta be, aki kiszállnak jó éjszakát, aki marad, azzal meg indulunk. Visszaszámlálás, indul!
3: Sieben, sechs, fünf, vier.

Na hát azért hoztam az olyan űrhajónak a szignáját, vagy főcímzenéjét, mert ez a főcímzene volt végül is. Na a lényeg az, hogy azért hoztam, mert hogy most akkor én is emlékeket idézek fel egy kicsit, jó? Tehát úgy csak, mintha jelenik a kapitány, mármint Vales, mert hogy, hát a fiatalok nem tudják, de ugye nagyon-nagyon-nagyon régen, még a nagyon ős időkben, ugye annyira szocializmus volt, hogy nyugati terméket, mármint nyugati filmterméket nem nagyon lehetett veszíteni magyar televízióban, és ezért mondjuk úgy, hogy megcsinálták a Star Treknek a német, pontosabban NSK szocialista változatát, ez volt az Orion űrhajó, és hát én ezt már majdnem felnőtt fejjel láttam először, körülbelül akkor, mint a Pirx kapitányt, mármint amikor már félfogó képes állapotomban voltam, hogy megértsem, hogy miről szólnak ezek a sorozatok. Ugye a Pirx kapitány az egy szovjet sorozat, már úgy értem, hogy szovjet sorozat, hogy egy szovjet írónak a művéből készült sorozat, olyan műhajó pedig NSK termék. Na a lényeg, hogy mind a kettő, még a 60-as években, nem mind a kettő, bocsánat, a Orion ugye a 60-as évek végén készült, ha jól emlékszem, vagy 60-as évek közepén, most nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy meg kellett oldani az űrhajók berendezését valamivel, tehát hogy a kezelő szerveket valamivel bemutassák, és nagyon jól emlékszem, hogy az egyik kezelő szerv az konkrétan egy vasaló volt. És én nagyban röhögtem magamon, hogy konkrétan a vezérlőpult közepén ott van egy rohadt nagy vasaló. Aztán láttam a Pirx kapitányt, és ugye rájöttem, hogy ez technikai megoldás, hiszen ott meg világvázákból, vagy világkaspókból csináltak űrhajókat, tehát végül is, ami kéznél volt, és a fantázia az azért eléggé elszállhatott. Na, most viszont mi nem szállunk el, mert az idő az fogy, és következik egy kicsit, már lejjebb veszük a tempót, hiszen jön a Love Unlimited Orchestra és a Love Steam.

előbb az Orion űrhajó kapcsán rosszul mondtam, mert Stanislavra nem gondoltam, mint szerzőre a Pirx kalandjai kapcsán, de ő lengyel volt, nem orosz. Na hát ennyi, hát majd úgy látszik, ilyen tévedések végjátéka van. Na bocsánat, hát néhány félre informálok mindenkit, de majd utána úgyis javítom. Most viszont biztos vagyok benne, hogy ha már én itt vagyok Angliában, akkor hozzám közel van Skócia. Tehát mehetünk Glasgow-ba. És ha már Glasgow, akkor egy ilyen dal, mármint egy ilyen című dal következik, akik eladják, az Donald Jean Phoenix és Michael Oakley.

lassan a dokba kell vezetnem az űrhajót, mert idő lesz, de hát azért még marad a dal, és ugye mondtam, hogy ma még egy újdonság következik ebben a műsorban, akkor ennek is elérkezett az ideje, hiszen jön az FM 84 és John Daly, és hát mivel rádiós dallal kezdtünk, akkor jöjjön még egy rádiós dal, hiszen ennek is az a címe, hogy Radio, csak ez 2026-os dal.

Az a helyzet, hogy nem kell a hatodik érzék ahhoz, hogy lássam, hogy mennyi az idő, és hogy lassacskán, nem is, hogy a lassacskán véget ér a műsor. De hát azért nem búcsúzhatunk el még jelen pillanatban. Azért sem, mert még van két dal, meg azért sem, mert hát ugye egy ilyen műsort nem szabad úgy befejezni, hogy ne szólaljon meg valamilyen olyan alapmű, amivel, ha jól emlékszem, anno az egyik adást zárta a kapitány, vagy zárták Kittivel, hiszen jön Ofra Haza és a hatodik érzék, vagyis a Sixth Sense.

Nos, Kitty kijavított, én tévedtem. Ez a Doctor Hazadalan még nem volt a Disco Galaktikában, úgyhogy ez ebből a szempontból premier volt, bár nem a Disco Galaktika keretein belül, hanem a Galaktikus Jamben. Na és hát érkezett, amit ide váltunk. Itt a vége, fuss el véle. Én köszönöm szépen mindenkinek ezt a kitartó 2 órás figyelmet, remélem, hogy élveztétek az utazást. Szépen beállunk a dokba, leállítjuk a hajtóműveket, és mindenki mehet haza, kivéve Ofra, de mindenki más mehet haza, és itt kívánok mindenkinek kellemes hétvégét. Kedves zsidó vallású vagy zsidó származású barátaimnak Shabbat Shalom, és találkozunk vasárnap este 6 órától, immár az Italo Café 21-ben, ami ugye az Italo Disco, Eurodisco és High Energy daloknak a tárhelye, vagy székhelye, vagy kedvenc helye, vagy kinek hogy tetszik jobban. A lényeg az, hogy én megköszönöm még egyszer a figyelmet, remélem, hogy jó volt az utazás, és ha igen, akkor a sabátra való tekintettel, hiszen már beköszöntött a sabát, ha úgy vesszük, jöjjön megint csak Ofra haza, de most egy általán választottal, és hát ez mondjuk úgy, hogy Izrael második számú nemzeti himnusza, tehát ahogy úgy szoktuk mondani, hogy Olajibolya és a Magyarország magyar himnusz, mármint a második számú magyar himnuszunk, akkor ez Izrael második számú himnusza, jön a Jeruzsálem Shei Zahav, vagyis az Arany Jeruzsálem Ofra Haza előadásában. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, és találkozunk vasárnap. Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?